0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Zöld rendszámok 10 000-eit kell lecserélni. Razziázik a rendőrség. Kisgyermeknevelőket támogatnak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöld rendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 000-et. A jelzést 2 éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormányablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Államkincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 000, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 000 forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt. Az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Zöldrendszámok 10 000-eit kell lecserélni. Razziázik a rendőrség. Kisgyermeknevelőket támogatnak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöldrendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 000-et. A jelzést 2 éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormány ablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Állam Kincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 000, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 000 forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, ami mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Az optogenetika úttörői vehetik át az orvosi élettani Nobel-díjat idén. 3 tudós kapja az elismerést. Ez a tudományterület lényegében fénykapcsolót ad a kutatóknak az idegsejtekhez. A bizottság szerint Péter Hegemann és Georg Nagel német, valamint Karl Deisseros amerikai kutató az idegtudomány új korszakának alapjait rakta le munkájával. A díjakat december 10-én adják majd át Stockholmban. A Nobel hét további kategóriájának nyerteseit a következő napokban teszik közzé. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta Rádióknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, kötelező a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sorat el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
1: Seregélyekből, darvakból és nyári ludakból látták a legtöbbet idehaza az Európai Madár Megfigyelő Napokon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata október első hétvégéjén csaknem 629 000 példányt számolt össze, ezzel a 3. helyet szerezve meg a nemzetközi mezőnyben. Hazánk 2 első helyezést is elért, nálunk volt a legtöbb helyszín, illetve résztvevő. A programba 28 ország megfigyelői kapcsolódtak be. 4 cm-re apadt a Velencei tó. Az Agárdi vízmérce ennyit mutatott, miközben a tó vízgyűjtőjére szeptemberben a sok évi átlag csupán harmada 17 mm csapadék hullott, és a következő napokban sem várható jelentős eső. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, a vízmérce értéke nem azonos a tó tényleges vízmélységével. A vízfelület jelenleg csak nem 13 négyzetkilométer, miközben a horgászok szerint az elmúlt hetekben kisebb halpusztulások is előfordultak. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember kap segítséget. A kormány 82 milliárd forintot biztosít a foglalkoztatásukra. Országszerte több mint 1200 telephelyen, több mint 3500 akkreditált munkáltatónál teszi lehetővé a forrást. A programmal párhuzamosan felülvizsgálják a támogatási rendszert is, hogy az rugalmasabb legyen, nagyobb hangsúlyt helyezve a készségfejlesztésre, képzésre és átképzésre. Minden hatodik járművel gond van. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet és a kormányhivatalok szeptemberi ellenőrzésén vizsgált csak nem 700 személyautó 85%-a, a könnyű tehergépjárművek 88%, a 3,5 tonna feletti teherautók 88%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolható járművek közül nagyjából 80-at műszaki vizsgálatra, 50-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek, mert a káros anyag kibocsátásuk többszörös sem meghaladta a határértéket. A kocsik átlag életkora meghaladta a 16 évet. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
4: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: Több mint 60 ezren voltak kíváncsiak az új kötetekre. Ennyien látogattak ki a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hungexpon tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csak nem 200 program várta az érdeklődőket. Második világháborús német romboló bombára bukkantak Vecséskül területén. A 250 kilós szerkezetet egy építkezésnél találták. Ugyanitt előkerült egy szintén német 50 kilogrammos bomba is. Az eszközöket óvatosan kiemelték, és a honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol megsemmisítik azokat. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték hazánkat. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
5: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza.
1: Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt kívánok, október 6-a van az év 279. napja, 86 nap és vége az évnek. Sok boldogságot a Brunóknak, a Renátáknak és a szülinaposoknak. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Buddy Rockers, a Crystal, majd Lisa Stansfield, ebben a sorrendben az első hármas fogat a hosszú hírösszefoglaló után. Ha dugó, baleset van, már is jöhet a közlekedési info a 0620 55 55 155-re.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedünk.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen új terelés épült ki a hétvégén a Budapest felé vezető oldalon. A 18-as érdi csomópont és az M0-ás között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elejénél ne megszokásból vezessünk, lassítani kell, hogy a külső sávokra kisorolást időben meg tudjuk kezdeni. Főleg a reggeli csúcsban lehet számítani az új forgalmi helyzet miatt lassabb haladásra, torlódásra. Jó utat, közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül jön Seal és az Amazing a Besten.

0: képlet. Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön fél hét. Október 6-a van kedd, a gyaloglók világnapja. 1992 óta ünneplik a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítésére. Gyalogláshoz pedig ma is kiváló, sőt csodálatos idő lesz. 22-26 fok, ma és holnap még kitart az indián nyár, csütörtökön hidegfronttal vége az őszi nyárnak. És vége most egy fél órának, jönnek a friss hírek, aztán Sharammal folytatjuk Party All The Time.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Zöld rendszámok tízezreit kell lecserélni. Razziázik a rendőrség. Kisgyermeknevelőket támogatnak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöld rendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 ezret. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormányablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Államkincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 ezer, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 ezer forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt. Az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Október 6-a van, kedd, az aradi vértanúk emléknapja. Az időjárás viszont ma és holnap még nem gyászol, majd csütörtöktől. Ma is sok napsütés várható, 22-26 fok. Csütörtökön északnyugat felől jön a hidegfront, amely véget vet a bénasszonyok nyarának. Hűvösebb időre, csapadékra is készülnünk kell majd. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között pedig indítom Sophie Alice Baxter dalát, Get Over You a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt kívánok, október 6-a friss hírei után. Hozom majd a Daft Punk slágerét. És jön a 4-es street is. Ugyanakkor jöhet a közlekedési info is, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
0: Lépőddel ót és mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
3: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
8: Az őszi hűvös hajnalokon különösen jól esik a város pezsgése, a fák sárgába, vörösbe borulnak, miközben a dunaparti séták alatt szinte kézzelfogható a kreativitás és a közösségi élmény életrekelése. Budapesten ez az időszak évről évre tele van ingyenes programokkal, amelyek minden korosztályt vonzanak, legyen szó jazz improvizációról, dizájn sétáról, irodalmi beszélgetésekről vagy aktív természetjárásról. A Budapesti Jazz Club spontán jam sessionjeitől a kerületi utcaünnep forgatagáig mindenki találhat kedvére valót. A design rajongóknak különösen izgalmas lehet a Budapest Design Week és a Margit negyedi designer séta, míg a természetkedvelőknek a kék túrázás napja nyújt kihívást, emellett a közösségi események, valamint a Vajó születésnap vagy a Népszínház járta fesztivál valódi összetartozás élményt kínálnak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
9: Hárman kapták az orvosi Nobel-díjat. Sikeres volt a madármegfigyelés. Kritikusan kevés a víz a Velencei tóban. A mikrofonnál Gál Ildikó. Az optogenetika úttörői vehetik át az orvosi élettani Nobel-díjat idén. 3 tudós kapja az elismerést. Ez a tudományterület lényegében fénykapcsolót ad a kutatóknak az idegsejtekhez. A bizottság szerint Péter Hegemann és Georg Nagel német, valamint Karl Deisseros amerikai kutató az idegtudomány új korszakának alapjait rakta le munkájával. A díjakat december 10-én adják majd át Stockholmban. A Nobel 7 további kategóriájának nyerteseit a következő napokban teszik közzé. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta Rádióknak Vad Róbert rendőr alezredes.
10: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
9: Seregélyekből, darvakból és nyári ludakból látták a legtöbbet idehaza az Európai Madár Megfigyelő Napokon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata október első hétvégéjén csaknem 629 ezer példányt számolt össze, ezzel a harmadik helyet szerezve meg a nemzetközi mezőnyben. Hazánk két első helyezést is elért, nálunk volt a legtöbb helyszín, illetve résztvevő. A programba 28 ország megfigyelői kapcsolódtak be. 4 cm-re apadt a Velencei tó. Az Agárdi vízmérce ennyit mutatott, miközben a tó vízgyűjtőjére szeptemberben a sok évi átlag csupán harmada 17 mm csapadék hullott, és a következő napokban sem várható jelentős eső. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, a vízmérce értéke nem azonos a tó tényleges vízmélységével. A vízfelület jelenleg csak nem 13 négyzetkilométer, miközben a horgászok szerint az elmúlt hetekben kisebb halpusztulások is előfordultak. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi tájain megerősödik a légmozgás. A legmelegebb délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok! Október 6, kedd, sok boldogságot, Bruno Renáták szülinaposok, hívható SMS Viber számunk nem változott, 0620-55-55-155. Már is indítom a Kosin slágerét. Maxim Levente vagyok. Ez a

0: FM a legjobb zenék, részleges jó hírek az M1-esről.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Tehát az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között Győr felé változatlanul a külső és leállósáv járható. Budapest felé viszont az 55-ös kilométertől a 33-asig a belső átterelt sáv megszűnt. Két sávon halad a forgalom ezen a bő 22 kilométeren az új szélesített pályán. A terelés elején és végén, azaz a 61-es és az 55-ös kilométer között, illetve a 33-as és a 19-es kilométer között a belső sávot a korábbiakhoz hasonlóan átterelik a Győr felé vezető pályaoldalra. Jó utat, közben itt a következő, az ezredforduló legnagyobb slágerei közül. Beyoncéval lassúzunk, ez a Halo a Besten.
1: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma és holnap még indián nyár, csütörtökön jön a hidegfront, az igazi ősz. Részletek a hírek végén rögtön 7:30. Jó reggelt, George Michael és a Too Funky szól hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Támogatják a megváltozott munkaképességűeket. 16 év a kocsik átlag életkora. Romboló bombát találtak Vecsésen. Üdvözlöm Önöket, Gáli Ildikó vagyok. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember kap segítséget. A kormány 82 milliárd forintot biztosít a foglalkoztatásukra. Országszerte több mint 1200 telephelyen, több mint 3500 akkreditált munkáltatónál teszi lehetővé a forrást. A programmal párhuzamosan felülvizsgálják a támogatási rendszert is, hogy az rugalmasabb legyen, nagyobb hangsúlyt helyezve a készségfejlesztésre, képzésre és átképzésre. Minden hatodik járművel gond van. A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet és a kormányhivatalok szeptemberi ellenőrzésén vizsgált csaknem 700 személyautó 85%-a, a könnyű tehergépjárművek 88%, a 3,5 tonna feletti teherautók 88%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolható járművek közül nagyjából 80-at műszaki vizsgálatra, 50-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek, mert a káros anyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. A kocsik átlag életkora meghaladta 16 évet. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatás, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására.
1: Több mint 60 ezren voltak kíváncsiak az új kötetekre. Ennyien látogattak ki a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hung Expo-n tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várt az érdeklődőket. Második világháborús német romboló bombára bukantak Vecsés külterületén. A 250 kilós szerkezetet egy építkezésnél találták. Ugyanitt előkerült egy szintén német 50 kilogrammos bomba is. Az eszközöket óvatosan kiemelték, és a honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol megsemmisítik azokat. Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 6-án, kedden Bruno Renáta napja van, és az aradi vértanúk emléknapja, az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Százharminchét éve ezen a napon Párizsban megnyílt a Moulin Rouge táncos revű színház, a Kabaré. ben ezen a napon született Bobby Ferrell táncos énekes, a Boney M együttes tagja. október 6 megszületett Elizabeth Shue, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint a Karate Kölyök, a Koktél, a Visszajövőben második-harmadik részében pedig Marty McFly barátnőjét alakította. És fontos dátum az október 6-a Madonna számára is, mert ez a nap volt a legelső kereskedelmi forgalomba hozott kislemezének, az Everybody-nak a megjelenési dátuma. Az évszám pedig 1982 volt. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Erre az időszakra pedig ki mással emlékezhetnénk a legautentikusabban, mint a pop királyával. A dal címe is ez, Remember the Time, és énekel Rúzsa Magdi is. Ható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Futás a suliba, mindjárt becsöngetnek rögtön 8 óra, friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu.
5: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
6: Halló? Én, Letúj profilkép.
5: Az Óbudai szigeten?
6: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
5: AuraBay.hu.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Avis autókölcsönző.
9: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza mi-ben limitált ideig.
10: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
11: Ha egy igazán különleges budapesti programot keresnek, érdemes felmenni a megújult Citadellához. A Gellért hegy tetején álló több mint másfél évszázados erődítmény teljes körűen megújult, környezete pedig új közösségi terekkel és rendezett zöld felületekkel várja a látogatókat. A séta közben történelmi emlékhelyeket fedezhetnek fel, majd a Citadellához érve lenyűgöző panoráma tárul mindenki elé. Innen látható a Duna, a Parlament, a Budai Vár, a Lánchíd és Pest nyüzsgő városképe is. Az új átjáróknak köszönhetően korábban elzárt területeket is bejárhatnak. A belső közpark pedig kellemes pihenőhely lett. Össze különösen szép ez a környék, a színesedő fák és a hűvösebb levegő egészen különleges hangulatot adnak a sétáknak. Érdemes naplemente előtt érkezni, amikor a város fényei lassan felgyúlnak. Legyen szó romantikus sétáról, családi kirándulásról vagy egyszerű kikapcsolódásról, a megújult Citadella remek helyszín egy különleges budapesti élményhez.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
12: Cserélni kell a zöld rendszámokat. A mobil használatért büntethetnek. Ösztöndíjára kisgyermeknevelőknek jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöld rendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 ezret. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormány ablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Államkincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 000, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 000 forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
13: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem, hogyha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt. Az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
12: Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi tájain megerősödik a légmozgás. A legmelegebb délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék, jó utat, friss közlekedési hír.
2: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
1: Az M1-esen ma estig tartó aszfaltozás miatt kell figyelmesen autózni a főváros felé a 17-es és a 16-os kilométer között. Egy 1 kilométeres szakaszon a középső sávot lezárták, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. Az M0-ásra viszont továbbra is két sávon lehet felhajtani. Fontos tudni, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál nincs gyorsító sáv, stopptáblás felhajtás lett kialakítva. Nagyon-nagyon kell ezeknél figyelni, a munka várhatóan ma este 8 óráig tart. Jó utat! A folytatásban pedig Lady Gaga paparazziának vakúja villog, mint a Westen.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 3 tudósé az orvosi Nobel-díj. 1000-nyi madarat figyeltek meg. Tovább apad a Velencei tó. A mikrofonnál Gál Ildikó. Az optogenetika úttörői vehetik át az orvosi élettani Nobel-díjat idén. 3 tudós kapja az elismerést. Ez a tudományterület lényegében fénykapcsolót ad a kutatóknak az idegsejtekhez. A bizottság szerint Peter Hegemann és Georg Nagel német, valamint Karl Deisseros amerikai kutató az idegtudomány új korszakának alapjait rakta le munkájával. A díjakat december 10-én adják majd át Stockholmban. A Nobel hét további kategóriájának nyerteseit a következő napokban teszik közzé. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta Rádióknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
1: Seregélyekből, darvakból és nyári ludakból látták a legtöbbet idehaza az Európai Madár Megfigyelő Napokon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata október első hétvégéjén csaknem 629 ezer példányt számolt össze, ezzel a harmadik helyet szerezve meg a nemzetközi mezőnyben. Hazánk 2 első helyezést is elért, nálunk volt a legtöbb helyszín.

0: illetve résztvevő. A programban 28 ország megfigyelői kapcsolódtak be. 4 cm-re apadt a Velencei tó. Az Agárdi vízmérce ennyit mutatott, miközben a tó vízgyűjtőjére szeptemberben a sok évi átlag csupán harmada 17 mm csapadék hullott, és a következő napokban sem várható jelentős eső. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, a vízmérce értéke nem azonos a tó tényleges vízmélységével. A vízfelület jelenleg csak nem 13 négyzetkilométer, miközben a horgászok szerint az elmúlt hetekben kisebb halpusztulások is előfordultak. Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Rádió FM, a legjobb zenék, akár kész vagyunk rá, akár nem. Pár nap és megérkezik az igazi ősz, hűvösebb lesz, borúsabb lesz az idő, esni is fog, és a legtöbb helyen már 20 fok alatt marad a napközbeni maximum, de addig, még ma és holnap folytatódik a gyönyörű indián nyár, és folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát is. Mindjárt Pitbull jön, előtte még Curtis Péli Barnával, most pedig a Fugees és a Ready or Not a besten. Ready or not.

3, 4. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. A gyaloglás világnapján lépésről lépésre, az a Step by Step címmel Whitney Houston dala zárta az órát. 1992-ben indították útjára a Riói Föld konferencia után a testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítésére. A gyalogláshoz pedig csodálatos időnk lesz ma is és holnap is. Persze, aki nincs cukorból, az egy esernyővel, esőkabáttal majd csütörtökön és majd pénteken is gyalogolhat. Fontos, hogy ez rendszeres legyen. Rögtön 9 óra tehát jönnek a friss hírek, aztán a következő órában például az Aesop Bass dala. És lelket önt belénk a halott pénz.
2: Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet le...
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új lehetőség a megváltozott munkaképességűeknek. Öregedő autók járják az utakat, bomba került elő Vecsésen. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember kap segítséget. A kormány 82 milliárd forintot biztosít a foglalkoztatásukra. Országszerte több mint 1200 telephelyen, több mint 3500 akkreditált munkáltatónál teszi lehetővé a forrást. A programmal párhuzamosan felülvizsgálják a támogatási rendszert is, hogy az rugalmasabb legyen, nagyobb hangsúlyt helyezve a készségfejlesztésre, képzésre és átképzésre. Minden hatodik járművel gond van. A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet és a kormányhivatalok szeptemberi ellenőrzésén vizsgált csaknem 700 személyautó 85%-a, a könnyű tehergépjárművek 88%, a 3,5 tonna feletti teherautók 88%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolható járművek közül nagyjából 80-at műszaki vizsgálatra, 50-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. A kocsik átlag életkora meghaladta 16 évet. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgálat, mint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására.
1: Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak az új kötetekre. Ennyien látogattak ki a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hung Expo-n tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta az érdeklődőket. Második világháborús német romboló bombára bukkantak Vecsés külterületén. A 250 kilós szerkezetet egy építkezésnél találták. Ugyanitt előkerült egy szintén német 50 kilogrammos bomba is. Az eszközöket óvatosan kiemelték, és a honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol megsemmisítik azokat. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi tájain megerősödik a légmozgás. A legmelegebb délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Édes menekülés a közelmúltban, jön a The Sweet Escape Gwen Stefanitól és Akon-tól, attól a Gwen Stefanitól, aki október 3-án ünnepelte 57. születésnapját. A No Doubt énekesnőjeként ismertük meg, később szólóban is letette a névjegyét, jellegzetes hangja mellett vörös rúzsa és platina szürke haja is védjegyévé vált. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, 6 perccel múlt 9, Max M. Levente vagyok.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Ezt a fem, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok, íme hozzá egy kis segítség.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Attilától tudjuk, hogy baleset történt az M3-as bevezető szakaszán a Nagy Lajos Király útjánál. 2-3 kilométeres a torlódás. Lassú nagyon az M1-es és Budapest felé Biatorbágynál, ráadásul sokan szeretnének az 1-es főúton kerülni, így az is megtelt. Jó utat, ha közlekedési infó van, az a 0620 55 55 155-re jöhet.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

FM, a legjobb zenék. Jöjjön Justin Timberlake 2003-as debütáló albumának harmadik kislemeze, a Rock Your Body-t indítottam el, melynek szerzője Pharrell Williams, és érdekesség, hogy eredetileg Michael Jacksonnak szánták a dalt, de Jacko visszautasította, így kapta meg végül Timberlake.

Best FM a legjobb zenék. 26-10-06 a mai dátum. Ma és holnap még kitart az indián nyár 25-27 fok körüli maximumokkal. Csütörtökön jön a hűvösebb ősz, most pedig egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Krisztina Aguilera, Car Wash a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hányszor hallottuk, bárcsak visszatekerhetném az időkerekét. Na ezt kérem szépen itt a Besten a nap 24 órájában megtesszük. 10 után majd a Fats & Small-lal. Szól majd a Turn Around, és persze utazunk néha előre is az időben. Vár a holnap címmel, Wolf Kati dala is forog majd, de csak is a legfrissebb hírek után, itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 10 000-vel cserélik a zöldrendszámokat, újabb razzia az utakon, támogatják a kisgyermeknevelőket, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöldrendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 000-et. A jelzést 2 éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormány ablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Államkincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 000, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 000 forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt. Az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi tájain megerősödik a légmozgás. A legmelegebb délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ebben az órában olyan régi ismerőseinktől, mint a Linkin Park, Seal, az Outkast, itt lesz a Maroon 5, a CNC Music Factory, nem sokára Sean Paul és Sasha, az órát pedig a német DJ producer Tom Novi kezdi a Your Body-val, 4 perccel múlt 10, hello, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

nekem a legjobb zenék. A CNC Music Factory-val utazunk vissza a 90-es évek hajnalára. Jön a Gonna Make You Sweat, és rögtön kezdődik is a dal Everybody Dance Now. Szól majd az első pár szó, aki pedig ezt meg is fogadja, az ma KED lévén Funkira robhatja este a Night Shift-ben. 6-tól a házigazda White Boy, a lemezjátszóknál 7 és 8 között DJ Hangya itt a Westen.

0: Best FM, a legjobb zenék az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében hatósági tevékenység miatt alakult ki 5 kilométert meghaladó torlódás a 158-as kilométertől. Budapest felé két műszaki hibás kamion okoz fennakadást Herceghalom térségében, a 25-ös kilométernél a külső sávot foglalják el, így a forgalom a munkaterületen keresztül halad, valamint szintén a főváros felé Biatorbágynál egy autó és kamion koccant, a 18-as kilométernél a külső sávot zárták le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék. A legjobb zenék. Zenék. Legjobb zenék. Zenék.
1: Üzenet a távolból. Most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom. Ugye mi

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma és holnap még abszolút aktuális Kid Rock slágere az All Summer Long. Folytatódik az indián nyár, de csütörtökön véget ér, részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. És hadd ajánljak a magyarok közül is, szól majd a kompakt diszkó dala. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Országos razzia, a mobilozó sofőröket figyeli a rendőrség. Még egy pár napig kitart az októberi nyár. Villányi Eszter vagyok. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd félárbócra eresztették az aradi vértanúk emlékére a Nemzeti Gyásznapon. Az eseményen részt vett Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Posthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és több kormánytag. Az aradi vértanúk emléknapján egész nap félárbócon marad a magyar zászló annak emlékére, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. A mobilozó sofőrökre vadászik a héten a rendőrség. Az országos razziával egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az ORFK. Nem csak a kézben tartott készülékkel telefonálókra figyelnek, azt is ki szeretnék szűrni, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, képeket nézeget, vagy esetleg filmet néz. Ez ugyanis komoly kockázat. A kezdeményezés célja a baleset megelőzés. Elkezdődött az egyeztetés a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormányzat között. Cserpalkovics András, a szövetség elnöke jelezte, részt kívánnak venni az alkotmányozási folyamatban, főképp az önkormányzatok jövőbeni feladatai kapcsán. Az idei évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapjon pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részére, mint a főváros. A jövő évre pedig azt, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen az önkormányzatok állami költségvetési támogatása, és a megyei jogú városok is kapják meg a dolgozók béremeléséhez szükséges kompenzációt. Az egyeztetések folytatódnak. Az optogenetika kifejlesztéséért jár idén az Orvosi Élettani Nobel-díj 3 tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban. A bizottság szerint a díjazott kutatók az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le munkájukkal. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Ma egyébként a fizikai Nobel-díj nyertesét is bejelentik. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM, a legjobb zenék. Az íre a pontot, az érzelmi töltöttségünk szintjén pedig Kim Mezzel teszi most föl. A Melody Maker dala után Be Happy Every Day és Young Hearts Run Free, a Leonardo DiCaprio és Claire Danes főszereplésével készült Romeo és Julia című film betétdalaként is elhíresült dallal megyünk tovább.

0: Ezt tettem a legjobb zenék. Az M1-esen ma estig aszfaltozás miatt kell figyelmesen autózni Budapest felé a 17-es és 16-os kilométer közötti 1 kilométeres szakaszon, ahol a középső sávot zárták le, így csak a külső és a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. További fontos info, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál nincs gyorsító sáv, stopptáblás felhajtás lett kialakítva, emiatt több kilométeres torlódás alakult ki az 1-es főúton. A munka várhatóan ma este 8 óráig tart. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És a Black Eyed Peas Hey Mama című slágerével a dalt már Majoros Rita indítja. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok. Hey mama, this that shit that make you move mama.
0: Get on the floor and move your booty mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Két hajót ért dróntámadás a bolgár partoknál. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Országos razzia, a mobilozó sofőröket figyeli a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A 24.hu arról ír, hogy az egyik hajó elsüllyedt, a másik megrongálódott. A jelentések szerint kereskedelmi hajókat ért találat. Már zajlik a mentés, de egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek. A bolgár államfő megerősítette a támadást, részleteket viszont nem közölt. Bulgáriában tanácskozást hívtak össze az eset miatt. Tegnap ugyancsak a Fekete-tengeren a román partoknál feltehetően dróntámadás miatt ütött ki tűz egy török gabona szállítóhajón. Egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Az aradi vértanúkra emlékezünk. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd Félárbócra eresztették. A fővárosi megemlékezés a Batthyány örökmécsesnél folytatódott koszorúzással, majd a Fiumei úti sírkertben zárult a Batthyány mauzóleumnál. Délután a Gyulai várnál az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond beszédet Magyar Péter miniszterelnök. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap annak emlékére, hogy 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Már 23 ezeren igényelték a kisgyermekes szülőknek járó támogatást. A program abban segíti őket, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra. Az államkincstár közölte, hogy a támogatás összege gyermekenként legfeljebb 50 ezer forint, de egyes esetekben elérheti a 65 ezer forintot is. A pénzt bölcsődei vagy napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásra lehet fordítani. A mobilozó sofőrökre vadászik a héten a rendőrség. Az országos razziával egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az ORFK. Nem csak a kézben tartott készülékkel telefonálókra figyelnek, azt is ki szeretnék szűrni, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, képeket nézeget, vagy esetleg filmet néz. Ez ugyanis komoly kockázat. A kezdeményezés célja a baleset megelőzés. Továbbra is meleg nappalokra és hideg éjszakákra számíthatunk. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép keddet, vidám délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát vannak azok a dalok, amik igazán úgy be tudják indítani, és be tudják rugni azt a bizonyos ajtót, ha mondjuk délutáni munkáról van szó. Hát pont egy ilyennel indítok így ebéd időben, ez pedig nem más, mint a Black Eyed Peas és a Hey Mama, úgyhogy jó munkát, és persze jó étvágyat kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

0: hát az itt a gyó.
1: Best FM a legjobb zenék. Napsütéses délutánt kívánok mindenkinek. Jó hangulatot, jó kedvet így kedd délutára. Bár el kellett gondolkodnom, hogy kedd van, vagy szerda van. Annyira gyorsan telik az idei évben. Egyébként ez az év és minden hét, hogy néha így el tudok veszni a közepén. De nyugi, kedd van, megnéztem a naptárt, október 6-a, és nagyon szép őszi napunk van. Úgyhogy használjuk ki mondjuk jó zenék hallgatására. Ha munkában, akkor azért, ha útközben, akkor azért, ha pihenés közben, akkor azért, ha bevásárlás közben, akkor azért. Ha egyszerűen csak jó hangulatba akarnak kerülni, akkor pedig azért. Én hozom a legjobbakat és közlekedési információkat és mindenféle érdekességet, hozom a napkérdését is, úgyhogy ma is tartsanak velem. Remélem, hogy jól vannak és eddig jól telt a kedd, hát a folytatást bízzák rám. És a Sixpence None the Richer dalára szerintem ez a világ egyik legromantikusabb dala. Kiss me a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy minden délután ma is számíthatnak rám, hogyha útinfokról van szó, figyelem az utakat, figyelek mindent, úgyhogy ha van információ, már adom is tovább. Természetesen ma is hozzászólhatnak az adáshoz. 0620 55 55 155. Ide várom a közlekedési információkat is, de nyilván majd a nap kérdésére is a válaszokat. Na de előtte nézzünk rá most az utakra, mert hogy új terelést építenek ki az M5-ösön, Röszke felé Ócsánál, a 20-as kilométernél a Gyáli csomópont gyűjtő ágára terelnek mindenkit, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább, csak a leállósávon. A munka miatt 1-2 kilométeres most a dugó, ami kialakult. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek információja van, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele, illetve egy nagyon fontos dolog, ma is sokan dolgoznak az utakon. Vigyázzunk rájuk is, na meg egymásra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtők.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fél 3, kopog a hajna, a fejembe már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy picit megnyugtattak a hallgatók, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki néha el tud veszni a hetekben, hogy most kedd van, szerda van, vagy egyáltalán milyen napot írunk, mert annyira gyorsan telik ez az év. Viszont ez a délután azért még csak éppen, hogy beindult, úgyhogy ne szaladjunk előre, inkább a következő órában is hallgassunk isteni zenéket. Egy óra azonban már eltelt a délutánból, mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Mary J. Blige. És itt lesz majd a szuperhíró dala is, az utolsó boldog nyár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfümkínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év csere garancia.
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, nordart.hu.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
6: Autódarú, Kosvéber!
7: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
8: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
2: Számos ingyenes program vár minket Budapesten ősszel is. Mindenképp fedezzük fel a budai várnegyedet az utazásunk során. A budavári palota, a halászbástya, a Mátyás templom, Nemzeti Galéria és Szikla kórház és számos történelmi és kulturális kincset rejteget számunkra. A feljutással sem kell bajlódnunk, ugyanis a budavári siklóval gyorsan és könnyen felmehetünk a várba, miközben gyönyörű panorámában lehet részünk, sőt, jó tudni, hogy a Budapest kárdal még egy ingyenes városnéző sétán is részt vehetünk a budai várban. Az ősz Budapesten tele van rejtett dimenziókkal, a sárguló platánok alatt minden esemény egy külön világot nyit meg, akár színpompás dizájnnal, akár spontán jazz improvizációval találkozunk, a város ilyenkor igazi játszótérré válik. Érdemes előre felkészülni, többségük regisztrációhoz kötött, de a belépés ingyenes.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Bolgár felség vizeken ért dróntámadás két hajót. Bővíteni a használt ruhagyűjtés lehetőségeit a MOHU, részecske fizikusé a fizikai Nobel-díj. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál hajnalban. A 24.hu arról ír, hogy az egyik hajó elsüllyedt, a másik megrongálódott. A jelentések szerint kereskedelmi hajókat ért találat. Már zajlik a mentés, de egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek. A bolgár államfő megerősítette a támadást, részleteket viszont nem közölt. Bulgáriában tanácskozást hívtak össze az eset miatt. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsodabaúj-Zemplén megyében vasárnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanárban, Somogyban vagy Nógrádban is. A Békés megyei Kunágotán tegnap gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófa védelem. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűjt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
4: Támogatjuk azt, hogy a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
3: Megvan, kikapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansen részecske fizikus díjazzák az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinok felfedezéséért és az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában és munkájában játszott meghatározó szerepéért. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után is 4 perccel, velem Majoros Ritával is, természetesen a legnagyobb kedvenceinkkel. 90-es, 2000-es évek a legjobb időszak volt zenei szempontból mindenféleképpen, mert hogy olyan dalok születtek, mint a Vando Project és a King of My Castle, vagy Yolanda Be Cool és We No Speak Americano, na ezek is jönnek, de csak Mary J. Blige és a Family Affair után.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Újítsuk fel az otthonunkat ma délután. Na jó, persze csak szóban, mert hogy én az elmúlt hétvégéken és a mostani hétvégén is úgy tervezem, hogy egy picit felújítgatom az otthonom. Persze csak semmi szakmunka, csak apránként, akár egy-egy ilyen kis bútorfestés, vagy például most az új projektem a csempefestés lesz, mert hogy a fürdőszobai csempét szeretném egy icipicit feldobni, a csempematricákat is nézegettem, de hát mondjuk úgy, hogy ahhoz nem vagyok én elég ügyes, ezért gondoltam a csempefestésre, hogy próbáljam egy kicsit költséghatékonyan megoldani ezeket a dolgokat. Egyébként, hogyha valakinek van rá valami tipje, nagyon-nagyon köszönöm, hogy hogyan is kezdjek ennek neki, bár azért konzultáltam egy-két szakember ismerőssel, mondjuk így. Na de arra vagyok kíváncsi, mert hogy ez lesz a nap témája is, hogy felújítunk, hogy mi az, amire már mindenképpen szakembert hívunk, és mi az, amit majd én megcsinálok. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, és természetesen a szakemberek üzeneteit is várom. Mi az, amit ők már láttak, hogyha mondjuk majd én megcsinálom, bakikról van szó, szóval minden érdekel felújítás témájában. Mi az, amit mi majd egyszer megcsinálunk, és ott vár 2019 óta, vagy mi az, amiben eddig például nagy sikerünk volt, hogyha az otthonunk felújításáról van szó, úgyhogy kinek milyen tapasztalatai vannak felújítás tekintetében, mi az, amit ő megcsinál, mi az, amikor szakembert hív, és jöhetnek az üzenetek. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzik, de akár nyugodtan fel is hívhatnak, és ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat, és újítsunk fel együtt. A Van Doom Project dala pedig mindenkinek szól, aki éppen felújítás közben hallgatja a Best FM-et. Szóljon a King of My Castle!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Van több hírem is, nem túl jók, de már kezdem is az elején. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Hanság pihenőhely után több kamion ütközött a 152-es kilométernél az érintett pályaoldalt. Teljes egészében lezárták, a kialakult kocsisor az 5 kilométert is meghaladta. A 142-es Lébény Mecsér csomópontban leterelnek mindenkit, majd a 160-as Moson-Magyaróvár csomópontban vissza lehet térni a pályára. Ma estig egyébként aszfaltozás miatt figyelmesebben kell autózni a főváros felé az M1-esen a 17-es és a 16-os kilométerek között. Egy kilométeres szakaszon a középső sávot lezárták, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. Az M0-ra viszont továbbra is kettő sávon lehet felhajtani. Fontos, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál gyorsító sáv hiányában stopptáblás felhajtás lett kialakítva. A munka várhatóan úgy ma este 8 óráig tart körülbelül, de én figyelem az információkat és hozom a legfrissebbeket. Az M6-os autópályán Budapest felé az 50-es jelű Szabadegyháza Adon csomópont után egy kamionról szalmabálák borultak az útra. A 48-as kilométernél emiatt lassulás tapasztalható. Az M0-es autóúton pedig a keleti szektorban Csömörnél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon dolgoznak. A 62-es kilométernél egy sávot lezártak, több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat. Ide ért egyébként Tamás is, hogy a Ferenc körúton a Mester utcánál baleset történt Budapesten, úgyhogy ezzel is kell számolni. Köszönöm az infókat, jó utat!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hihetetlen módon másodperceken belül 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább és élvezzük majd a Tankcsapda dalát, jön a Pesten megjelent Isten.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten.
1: Üzeném, hogy Madonna is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes. But come on. Hey Martinez, you ready girl?
4: Come on. Let's do this gangster.

0: hírek a Best FM-en.
1: Ma van az aradi vértanúk emléknapja. A csillagászatban nyitott új távlatot az új fizikai Nobel-díjas. Még kitart az indián nyár. Villányi Eszter vagyok. Az aradi vértanúkra emlékezünk. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd Félárvócra eresztették. A fővárosi megemlékezés a Batthyány örökmécsesnél folytatódott koszorúzással, majd a Fiumei úti sírkertben zárult a Batthyány mauzóleumnál. Délután a Gyulai várnál az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond beszédet Magyar Péter miniszterelnök. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap annak emlékére, hogy 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Elkezdődött az egyeztetés a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormányzat között. Cserpalkovics András, a szövetség elnöke jelezte, részt kívánnak venni az alkotmányozási folyamatban, főképp az önkormányzatok jövőbeni feladatai kapcsán. Az idei évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapjon pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részére, mint a főváros. A jövő évre pedig azt, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen az önkormányzatok állami költségvetési támogatása, és a megyei jogú városok is kapják meg a dolgozók béremeléséhez szükséges kompenzációt. Az egyeztetések folytatódnak. Váltójavítás miatt lesznek korlátozások ma este a déli pályaudvaron. A tegnapi balesetben megrongálódott váltó végleges helyreállítása miatt este 8-tól több vonalon is kimaradó járatokra lehet számítani, illetve a Mecsek és Göcsei ICK esetében kelemföldig közlekedő járatok is lesznek. A MÁV Inform arról tájékoztat, hogy a távolsági vonatok várhatóan még a déliből indulnak. Megvan, ki kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansen belga részecske fizikus díjazzák az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában játszott szerepéért. A tudós felismerte, hogy a déli sark jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére, ami új távlatokat nyit a csillagászatban. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után járunk lassan 5 perccel. Jó hangulat, Best FM, isteni zenék. Remélem, hogy velem tartanak. Én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is hozom a kedvenceket, úgyhogy jön a Madonna féle American Pie. Itt lesz majd a KLF, jön a tankcsapda és Geszti Péter is Wolf Katival. Most a Nickelback-kel indulunk. Már itt is a Photograph.
0: Best.

Best FM a legjobb zenék. Ma felújítunk, mert hogy az a nap kérdése és az a nap témája, hogy ha ottani felújításról van szó, akkor ki hív szakembert, ki az, aki megoldja saját maga, vagy mi az, amit megoldunk magunk, és mikor hívunk szakembert. Azt írja Peti, én mindent magam csinálok, mert a szakember drága, aztán rájövök, hogy én még drágább vagyok, mert amit elrontok, azt utána még a szakemberrel is meg kell csináltatni. Hát van benne valami, én is ezt szoktam mondani, hogy ezért végig gondolom, és ez mégiscsak

ő megoldja. Na hát erre is kíváncsi vagyok. Egy-két üzenet érkezett már ezzel kapcsolatban, tehát elenyésző, mondjuk így fogalmazzunk így. Amiből viszont nagyon sok van ma délután, az nem más, mint az isteni zenék, amikkel igazán jól szórakozhatunk itt a Best FM-en, például Maxi Priest és a Close to You, vagy Madonna dala az American Pie. Már érkezik is a Best FM-en.

0: Figyelem továbbra is az M1-esen, mert Hegyeshalom felé a Halság pihenőhely után korábban több kamion ütközött. A 152-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, a kialakult kocsisor az 5 kilométert is meghaladta. A 142-es Lébény Mecsér csomópontban leterelnek mindenkit, majd a 160-as Moson-Magyaróvár csomópontban vissza lehet térni a pályára. Ma estig tart az aszfaltozás, úgy nagyjából este 8 óráig az M1-esen, a főváros felé a 17-es és a 16-os kilométerek között. Egy kilométeres szakasz a középső sávon le is zártak, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. Az M0-ra viszont továbbra is két sávon lehet felhajtani. Fontos, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál gyorsító sáv hiányában stopptáblás felhajtás lett kialakítva. Este 8 óráig kell tehát nagyjából ezzel számolni. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele, akár a fővárosból, akár bármelyik útról az országból. Egyébként a Hegyalja útról is kaptam egy információt, hogy a Sánc utcánál baleset történt, úgyhogy a Budapesten autózóknak erre kell figyelni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
4: Belépőddel ót és mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
7: Én, Letuj profilkép.
6: Az Óbudai szigeten?
7: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
6: Aurabay.hu.
8: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz autókölcsönző.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
9: Zöld rendszámok tízezreit kell lecserélni. Razziázik a rendőrség. Kisgyermeknevelőket támogatnak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöld rendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 000. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormány ablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Államkincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 000, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 000 forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
10: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt. Az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
9: Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi tájain megerősödik a légmozgás. A legmelegebb délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
11: Szép délutánt, kellemes keddet mindenkinek, 3 óra után is itt a 99.5 Best FM-en, én Majoros Rita vagyok, ahol a legjobb zenéket hozom önöknek a Westlife-tól, vagy éppen Adamski és Szildala is itt lesz a Killer, jön majd a Bombon is a Viva Espanyával, most pedig Eminemmel indulunk.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Több infót is kaptam az utakról, úgyhogy már hozzom is őket. Az M6-os autópályán Budapest felé az 50-es jelű Szabadegyháza Adon csomópont után egy kamionról szalmabálák borultak az útra. A 48-as kilométernél továbbra is lassulás van. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as Érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot, mert burkolatfelújítás van. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható, úgyhogy ezzel kell számolni. Egy autó szalagkorlátnak ütközött a 67-es főúton Somogy-Babod közelében. A 79-es kilométernél a Balatonszemes felé vezető oldalon a külső sávban zárva. 0620 55 55 155, várom továbbra is az infókat. Bárki bármerre jár az ország útjain és lát valamit, nagyon köszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Október 6-a van, a Brunók a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a ma ünneplő születésnaposokat, évfordulósokat, vagy bármit ünneplőket nagy szeretettel köszöntöm. Ez ma az önök napja, úgyhogy mindjárt kapnak is néhány isteni dalt, de előtte nézzünk pár eseményt is, amik valahogy köthetőek a mai naphoz. 1849-ben Aradon kivégezték a Magyar Honvédség 12 tábornokát és egy ezredesét. 1889-ben nyílt meg Párizsban a Moulin Rouge táncos revű színház, a Kabaré. 1926-ban, pontosan 100 évvel ezelőtt avatták fel Budapesten a Batthyány örökmécsest, amely a szabadság jelképe lett. 1941-ben hunyt el Kabos Gyula színész komikus. Ma ünnepli születésnapját Szekeres Adrien énekesnő. Ma van a Nemzetközi Tésztanap, a Borzok világnapja, az Edzők világnapja is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, vagy akár rajtam keresztül üzenne az edzőjének, nyugodtan tegye meg, hívjon fel, egy-két kedves mondatnak szerintem nagyon örülnének, vagy akár Kassa Tibi és Dérheni dalának. Megyünk tovább, a kalendárium után jön az Ez annyira te.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 4 óránál járunk, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig sokan elindulnak hazafelé a munkából, például Beyoncé dalával, akiről nemrég olvastam, hogy gyerekkorában állítólag úgy kellett énekelnie, hogy közben futott, hogy így is edze a tüdejét, és hogy sokkal jobban bírja a kiképzést. Elképesztő. Na hát ő is jön a következő órában, és meghallgatjuk, hogy vajon bejött-e ez a futva éneklés. És jön majd a TNT is, és az Ébren álmodtunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Hárman kapták az orvosi Nobel-díjat. Sikeres volt a madármegfigyelés. Kritikusan kevés a víz a Velencei tóban. A mikrofonnál Gál Ildikó. Az optogenetika úttörői vehetik át az orvosi élettani Nobel-díjat idén. Három tudós kapja az elismerést. Ez a tudományterület lényegében fénykapcsolót ad a kutatóknak az idegsejtekhez. A bizottság szerint Peter Hegemann és Georg Nagel német, valamint Karl Deisseros amerikai kutató az idegtudomány új korszakának alapjait rakta le munkájával. A díjakat december 10-én adják majd át Stockholmban. A Nobel hét további kategóriájának nyerteseit a következő napokban teszik közzé. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta Rádióknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondotmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
2: Seregélyekből, darvakból és nyári ludakból látták a legtöbbet idehaza az Európai Madár Megfigyelő Napokon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata október első hétvégéjén csaknem 629 ezer példányt számolt össze, ezzel a harmadik helyet szerezve meg a nemzetközi mezőnyben. Hazánk két első helyezést is elért, nálunk volt a legtöbb helyszín, illetve résztvevő. A programban 28 ország megfigyelői kapcsolódtak be. 4 cm-re apadt a Velencei tó. Az agárdi vízmérce ennyit mutatott, miközben a tó vízgyűjtőjére szeptemberben a sok évi átlag csupán harmada 17 mm csapadék hullott, és a következő napokban sem várható jelentős eső. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, a vízmérce értéke nem azonos a tó tényleges vízmélységével. A vízfelület jelenleg csak nem 13 négyzetkilométer, miközben a horgászok szerint az elmúlt hetekben kisebb halpusztulások is előfordultak. Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is igazán izgalmas zenéket hoztam, úgyhogy hangerőt fel, jöhet a TNT. Ébren álmodtunk, én Majoros Rita vagyok, de hozom majd a 4-es Street dalát is, jön az Ilyen az élet, itt lesz majd a Bieber, jön a Sweetbox, most pedig a Salome de Bahia és az Outro Lugar.

Stefan a legjobb zenék. 2000 október elején jelent meg a legelső rész a Szívek szállodája sorozatból, úgyhogy ezt hoztam a mai mozi ajánlóban. Én azt gondolom, hogy ilyenkor ősszel kötelező ez a sorozat. Már a fő címe is hozza egyébként ezt az őszi hangulatot, és hát rengeteg kávét isznak benne a csajok, úgyhogy tényleg ez egy jó kis ilyen bekuckózos komfortsorozat szerintem. Hogy a Stars Hollow-ban, ebben a kisvárosban játszódik a történet, Lorelai és a lánya Rory vannak a főszerepben, és én azt gondolom, hogy a 2000-es évek egyik igazán meghatározó sorozata volt nagyon sokunk életében, és hogy mennyire másként nézem ezt a sorozatot így felnőttként újra, bár 26 évvel ezelőtt sem voltam kisgyerek, de valahogy teljesen mások a karakterek, és hát bevallom őszintén, és bocs mindenkitől, aki szereti, de Rorit egyszerűen ki nem állhatom. Valahogy így felnőttként újra nézve ezt a sorozatot, számomra nagyon, nagyon kibírhatatlan, viszont az anyukáját, Lorelait imádom, nagyon tudok vele sok szempontból azonosulni, és hát sok mindenben szerintem eléggé hasonlítunk, például abban, hogyha én reggel kinyitom a szemem, akkor a szám is kinyílik, és este maximum becsukom, szóval hát Szívek szállodáját mindenkinek. Hétköznapi problémákról, hétköznapi emberekről szól, és egy nagyon cuki kis sorozat, és hát kisvárosi hangulat, sok kávé, és rengeteg humor. Hát mi kell még? Úgyhogy Szívek szállodája, és jó mozizást, vagy jó sorozatnézést kívánok mindenkinek. Tényleg így ősszel azt hiszem, hogy igazán kötelező. Csak úgy, mint a Best FM slágerei, úgyhogy megyek is tovább a Bieber-szel, mindjárt jön a Rakjuk össze, előtte még egy Sweet Box, de szerintem egy őszi délutára ez is tökéletes, hogyha süt a nap, akkor pláne, és most bizony ilyen idő van. Everything's gonna be alright, itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Kaptam egy fővárosi információt, hogy az Erzsébet hídon baleset történt, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, de többen is írtak, hogy egészen be van dugulva a város, lassan elindul a délutáni csúcsforgalom a Rákóczi úton, a Bakcsomópont környékén, Budaörsi úton, a Szerémi úton, Könyves-Kálmán körúton, és a Ferenc körúton, a Boráros tér környékéről is, Petőfi híd környékéről többen írtak, hogy eléggé be van állva, úgyhogy legyen mindenki egy kicsit türelmesebb. 0-20-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha pedig bárkinek bármilyen információja van, köszönöm, ha jelentkezik vele. Az M1-esről viszont egy, hát talán jó hírt hoztam, itt tudom megfogalmazni. Hegyeshalom felé a Hanság pihenőhely után korábban egy kamionos baleset volt, véget ért a helyszínelés. A 152-es kilométernél megszűnt a teljeszárás, úgyhogy minden sávon lehet haladni. A 142-es csomópontnál a kiterelés miatt kialakult jelentős, legalább 10 kilométeres torlódás, lassan, de biztosan úgy tűnik, hogy feloszlik. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket továbbra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Akár péntek, akár szombat, nekem mindegy, ez csak gyere el majd holnap, hát ezt fogjuk énekelni szerintem most legalább holnap utánig, de nem baj, én imádom ezt a Back to Black slágert, viszont elérkeztünk 5 órához, jönnek a legfrissebb hírek, úgyhogy annyit tudok mondani, hogy a következő órában is hozom az éneklős dalokat. Ilyen lesz például Subbase Master és a Nincs nő, nincs írás. És zenél majd Will Smith is. Itt lesz a Miami.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Autódarú, Kossvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
7: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
8: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
10: Támogatják a megváltozott munkaképességűeket. 16 év a kocsik átlag életkora. Romboló bombát találtak Vecsésen. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember kap segítséget. A kormány 82 milliárd forintot biztosít a foglalkoztatásukra. Országszerte több mint 1200 telephelyen, több mint 3500 akkreditált munkáltatónál teszi lehetővé a forrást. A programmal párhuzamosan felülvizsgálják a támogatási rendszert is, hogy az rugalmasabb legyen, nagyobb hangsúlyt helyezve a készségfejlesztésre, képzésre és átképzésre. Minden hatodik járművel gond van. A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet és a kormányhivatalok szeptemberi ellenőrzésén vizsgált csaknem 700 személyautó 85%-a, a könnyű tehergépjárművek 88%, a 3,5 tonna feletti teherautók 88%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolható járművek közül nagyjából 80-at műszaki vizsgálatra, 50-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek, mert a káros anyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. A kocsik átlag életkora meghaladta 16 évet. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására.
10: Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak az új kötetekre. Ennyien látogattak ki a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hung Expo-n tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta az érdeklődőket. Második világháborús német romboló bombára bukkantak Vecséskül területén. A 250 kilós szerkezetet egy építkezésnél találták. Ugyanitt előkerült egy szintén német 50 kilogrammos bomba is. Az eszközöket óvatosan kiemelték, és a honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol megsemmisítik azokat. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, kisebb csapadék nem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi tájain megerősödik a légmozgás. A legmelegebb délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra után is izgalmas slágerek és igazán jó hangulat. A Dark Souls-nak köszönhetően jön a Barbra Streisand itt a 99.5 Best FM-en, de jön majd Will Smith is a Miami-val, Subbase Monster pedig a Nincs Nő, Nincs Sírás dalával. Eric Fritz pedig már nyitja is az órát, én Majoros Rita vagyok.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai napon felújítottunk egy kicsit így délután, és az volt a kérdés, ki áll neki otthon bárminek, hogyha szerelésről, felújításról van szó, illetve ki az, aki inkább szakembert hív. Azt írja Éva, én már ott tartok, hogyha egy villanykörtét ki kell cserélni, előtte felhívom a villanyszerelőt, hál' Istennek jó ismerős, úgyhogy bármit meg tudok tőle kérdezni. Egyszer majdnem sikerült felkapcsolnom a villanyt úgy, hogy közben még a kezemben volt a vezeték, szóval nem bízom a véletlenre. Tamás azt írja, a feleségem szerint bármit meg tudok csinálni, én szerintem is, a feleségem szerint ezért kellett háromszor kihívni a vízvezeték szerelőt, úgyhogy én már neki sem állok semminek. Anita azt írja, úgy indultunk, hogy csak kifestjük a hálószobát, aztán új padló lett, aztán új ajtó, aztán új szekrény. Most éppen azon gondolkodunk, hogy akkor már tetőt is megcsinálhatnánk, viszont azt már inkább megcsináltatjuk. Ezt nem bízzük a véletlenre. Azt írja Feri, laminált padlót raktunk le saját kezüleg, az első sor után rájöttünk, hogy rossz irányból kezdtük, az egészet felszedtük, a második sor után rájöttünk, hogy ugyanonnan kellett volna kezdeni, szóval ezt inkább szakemberre bíztuk ezután. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még a hasonló üzenetek, de tényleg meg kell állapítsam, hogyha nagyobb munkáról van szó, és tényleg szépen akarjuk és normálisan megcsináltatni, akár legyen az mondjuk egy festés, vagy padlólap lerakás, akkor talán jobb ezt szakemberre bízni, de ha vitatkoznának velem, hát nyugodtan tegyék meg. Még egyszer a számunk 0620-55-55-155. De én is azt gondolom, hogy az ilyen kisebb munkákat, mint mondjuk egy bútorfestés, vagy én most a csempefestés, aminek nekiállok, talán ezeket még meg tudjuk okosban oldani. Hát meglátjuk, majd visszatérünk rá jövő héten. Addig viszont nem kell mellőznünk az isteni zenéket, hiszen mindjárt jön a Volvox és a Taps, hát mindazoknak, akik már sikeresen felújítottak. Előtte még George Michael és Mary J. Blige érkezik, és az a Best FM-en.

0: 99.5 West FM a legjobb zenék. Jó utat a már hazafelé tartóknak. Hozom a legfrissebb útinfókat. Baleset történt Budapesten az Erzsébet hídon, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, de emiatt már a Hegyalja úton is dugóra kell számítani a Döbrentei tér környékén, pláne, hogy legyen mindenki óvatos. Aztán a Rákóczi úton is baleset történt, méghozzá a Baross tér előtt, úgyhogy ott is figyelni kell. Az M1-es autópályán pedig Hegyesalom felé a Lébényi pihenőhely után a korábbi kamionos baleset torlódásában sajnos két autó összeütközött. A 147-es kilométernél a külső sávot el is foglalják az autók, így a torlódás tovább gyarapodott, jelenleg 7-8 kilométeres, aki teheti az M85-ös autó csomópontjában hagyja el a pályát, és az 1-es főúton keresztül kerüljön, majd a 160-as Moson-Magyaróvás-Szombathely csomópontnál vissza tud térni a pályára. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, nagyon köszönöm, hogyha jelentkezik vele. Ide írt Balázs is, hogy Budapest felé Biatorbágynál, szintén az M1-esen a kiépített terelésben az átterelt belső sávon egy műszaki hibás autó veszteg el. A 23-as kilométernél útszűkületen kell áthajtani, itt is 3-4 kilométeres a dugó. Illetve jött még az M5-ösről is, hogy a főváros felé kigyulladt az útmenti növényzet az Ócsa üllőcsomópont előtt. A 31-es kilométernél a külső sávot lezárták az oltási munkák idejére. Az ellenkező oldalon pedig a nézelődő között két autó koccant a belső sávon a 31-es kilométernél, itt is már több kilométeres a torlódás. Vigyázzunk egymásra az utakon, várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Cardigans és Tom Jones dala Burning Down the House. A folytatásban a Bakoshi Brothers Company érkezik. Én pedig búcsúzom, mert hogy nem sokára 6 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jön az esti menet. Ami nálunk azt jelenti, hogy beindul a Night Shift, tudják, a legnagyobb kedvencek mixben. 6 óra után White Boy a terep, 7 óra után pedig Hangya csatlakozik hozzá, mert hogy jön egy kis funky este. Jó bulit kívánok mindenkinek, holnap délben találkozunk. Majoros Rita vagyok, viszont!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
2: Belépőddel Ótis Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év csere garancia.
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, nordart.hu.
5: Benzingőzajongók. Október 10 Neon Nights. Start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day. Start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvégén.
6: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
7: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
8: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: A Best FM-en minden pillanat.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Bővül a kata, jön a vagyonadó. Ismét indulnak az egyetemi filmklubok. Csütörtöktől több lesz a felhő, és ezek el is sírhatják magukat. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A főállásúak számára duplájára emelkedik, de szélesebb körben lesz elérhető a kata. A kormány döntése szerint ezt az adózási formát mellékállásban, illetve nyugdíj vagy egyetem mellett vállalkozók is választhatják majd, és az érintettek cégeknek is számlázhatnak. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán elmondta, a főállású katásoknak 100 ezer, mellékállás esetén 50 ezer forint lesz a havi tételes adó. Ezt a társadalombiztosítási védelemmel indokolta. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő a katánál. Januártól bevezetik a vagyonadót, erről is beszélt a kormányfő. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Az adó mértéke évi 1%, több mint 100 milliárd forintos vagyonnál viszont már 1,5% lesz. A javaslatokról jövő szerdáig várják a véleményeket. A Fidesz a bejelentésekre reagálva közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. Hivatalosan is jelentkezett Magyarország a 2036-os nyári olimpia rendezésére. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország pályázna, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az Index értesülései szerint Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Győztest a többkörös pályázat végén várhatóan 2029-ben hirdetnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. Részletek Horváth Csabától, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójától.
2: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek. Sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő, vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
1: Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog, akkor a reggeli 10-16 fok után délután már nem lesz több 16-23 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Jön a Stars és a Simply Red, és mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék szólnak mixben. 6-7-ig én Y-Boy, 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött.

hogy ilyen white boy. De nem csak engem, hanem az összes Nácsik lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya funky szettjeit, vagy éppen Slim Fit, hip-hop és R&B egy óra helyt is. Jó, tehát mixcard.com/DJ Whiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a track lista.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A Keddi Funky felelős hangja már készenlétben, szóval egy nagyon-nagyon gyors váltást követően ő veszi át az irányítást a lemezjátszók és a keverő fölött, mögött, ahogy tetszik. Egy biztos, még egy órán keresztül funky zenék szólnak majd Mixben. 7 és 8 között is, szóval pár perc, és innen folytatjuk nem sokára. Senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Civil szervezetek vehetnek részt a külügyminisztérium pályázatán. A csillagászatban nyitott új távlatot az új fizikai Nobel-díjas. Holnap még egész meleg lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A fő cél, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, illetve jobban megismertetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopokat, tanulmányi versenyeket, előadássorozatokat támogathatnak. Pályázni november 6-áig lehet. Belga részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansennek az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért jár az elismerés. A tudós felismerte, hogy a déli sarki jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére. A felfedezés új távlatokat nyit a csillagászatban. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során mennie kell az energiatermelésnek.
1: A házi macskák vadászatát térképezik fel magyar kutatók. A Hunren ehhez a lakosság segítségét kéri. Olyan fényképeket vár, amelyeken vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. A cica szájában hozott egér, madár vagy gyík a gazdának kellemetlen találkozás is lehet. A tudósoknak viszont az erről készült fotó fontos adat, főleg ha a történteket is leírják hozzá. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol felhőkkel, de néha előfordulhatnak felhősebb körzetek is, esni viszont még nem fog. A szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A levegő még 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Keleten még maradhat a napsütés. Hajnalban 3-10 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután még 22-28 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jön a vagyonadó 1 milliárd forint felett. Korlátozásokra kell készülni a déli pályaudvaron. Csütörtökre megérkezhet az eső, de még meleg lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jön a vagyonadó, ezt januártól vezetik be, és azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Mértéke 1% 100 milliárd felett már 1,5% lesz, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az első befizetés az idei év végi állapot alapján jövő augusztus végéig esedékes. A vagyonadóról társadalmi egyeztetés indult, jövő szerdáig várják a véleményeket. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen tárolókat. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is ingyen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztos hagyjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
1: Nem nyitott ki a középiskolák negyede Franciaországban az országos tiltakozónapon. Mintegy 30 városban több tízezer diák vonult az utcára tanárok és érdekképviseletek támogatásával. A diákszervezetek több állami forrást követelnek intézményeik számára. A tiltakozások szeptember közepén kezdődtek, az iskolafoglalások néha erőszakba torkoltak. Rendőri túlkapások miatt több vizsgálat is indult már. Váltójavítás miatt kell korlátozásokra készülni este 8-tól a déli pályaudvaron. A tegnapi balesetben megrongálódott egy váltó, a végleges helyreállítás miatt több vonalon is kimaradhatnak járatok. Egyes vonatok pedig csak kelenföldig közlekednek. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog. Akkor a reggeli 10-16 fok után, délután már nem lesz több 16-23 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás keddestét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Eljött a második napunk utolsó 4 óra is ezen a héten, úgyhogy én azt mondom, hogy a legjobb zenékre üljünk fel, és suhadjunk át a szerdába. James Blunt kezd, ez a Bonfire Heart. Ez a Nike.

0: Ez a Night Shift. Én is ezt hallgatom.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

nem. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő párosunk, hogyha minden igaz, akkor New Yorkban a metrón találkozott, és annyira egymásra találtak, annyira érezték egymás flowját, hogy így megmaradtak egymásnak, és létrehoztak egy olyan dalt, ami egy ilyen retro soul hangzást hozott, és annyira működött, hogy több mint egy tucat országban top 10-es dal lett. Hogy kikről van szó? Charles Pettigrew és Eddie Chacon. De inkább úgy nevezzük őket, hogy Charles és Eddie. És jön az a kérdés, would I lie to you? Hazudnék én neked? És erre a kérdésre jelen esetben, és szerencsére nem kell válaszolni.

azt a vonatot, viszont ez őt megihlette, megírta a következő dalt, és mondom, szerintem egy időben Budapestre kerestek rá a legtöbben a világban. Azért, mert mondjuk az amcsik tutira nem tudták, hogy hol van Budapest, meg egyáltalán isszák, vagy eszik, viszont most már tudják. És ez a jó. George Ezra, Budapest, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Madonnának ez volt a 12. listavezető slágere Amerikában, és hát nem bízta a véletlenre, hiszen 2000-ben írt egy olyan dalt, aminek az volt a mondani valója, hogy a zene összehozza az embereket. Eddig nagyon jó, a zene maga is nagyon jó, viszont a klipbe kellett egy nagyot húzni, és mi volt akkoriban nagyon menő? Hát persze Ali G, azaz Sacha Baron Cohen, aki egy limuzinnal furikázta Madonnát, és itt-ott megpróbált udvarolni neki. Hogy sikerült-e, vagy sem, hát arra pedig a klip talán választ ad, vagy mégsem. Ki tudja? Nézzétek meg, hogyha úgy gondoljátok. Put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak és főleg fiatalok, képzeljétek el, hogy a 90-es években még nem volt videó megosztó portál, még nem volt streamer szolgáltató, még nem volt olyan hely, ahol 850 millió zenét megtaláltok egy helyen három kattintással, hanem az volt, hogy ha te zenész voltál, és mondjuk valamit akartál magaddal kezdeni, akkor vadul elkezdted levélben vagy telefonon zaklatni a már befutott zenészeket. És erről csinálta a Dera Soul egy dalt is, ami 4 percben bemutatja ezt az életérzést, amikor folyamatosan csöng a telefonod. Ez a ring, ring, ring.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Bevezetik a vagyonadót 1 milliárd forint felett. Klasszikus magyar alkotások láthatók az egyetemi filmklubokban. Holnapra még szép napsütést ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A főállásúak számára duplájára emelkedik, de szélesebb körben lesz elérhető a kata. A kormány döntése szerint ezt az adózási formát mellékállásban, illetve nyugdíj vagy egyetem mellett vállalkozók is választhatják majd, és az érintettek cégeknek is számlázhatnak. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán elmondta, a főállású katásoknak 100 ezer, mellékállás esetén 50 ezer forint lesz a havi tételes adó. Ezt a társadalombiztosítási védelemmel indokolta. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő a katánál. Januártól bevezetik a vagyonadót, erről is beszélt a kormányfő. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Az adó mértéke évi 1%, több mint 100 milliárd forintos vagyonnál viszont már 1,5% lesz. A javaslatokról jövő szerdáig várják a véleményeket. A Fidesz a bejelentésekre reagálva közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. Hivatalosan is jelentkezett Magyarország a 2036-os nyári olimpia rendezésére. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország pályázna, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az Index értesülései szerint Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Győztest a többkörös pályázat végén várhatóan 2029-ben hirdetnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. Részletek Horváth Csabától, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójától.
2: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek. Sok esetben az NFI film Archívum és az NFI filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő, vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
1: Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol felhőkkel, de néha előfordulhatnak felhősebb körzetek is, esni viszont még nem fog. A szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A levegő még 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Keleten még maradhat a napsütés. Hajnalban 3-10 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután még 22-28 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zené, 9 óra után is. Üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenki élvezi ezt a csodás estét, és már hangolódtok arra, hogy nagyjából félbeszéljük ezt a hetet. Én hozom hozzá a legjobb zenéket, most Nelly kezd, ez a Ride With Me.
3: Ez a Nike.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1995-ben, aki R&B-vel vagy akár rappel foglalkozott, hát el nem tudta képzelni, hogy lehet finoman is fogalmazni, nem pedig ilyen nagyon kemény, macsós, úgymond gangsteresen. Viszont a francia Alliance Ethnic húzott egy váratlant, és a 90-es évek keményebb rappe helyett inkább a funkos, szólos és pozitív hip-hopot választották. És jól tették, hiszen a következő dal nagyon hamar a legsikeresebb slágerük lett. Ez a Respect.

70-es évek diszkóvilágából merít Bionic Boogie Dance Little Dreamer című felvételének a hangulatát és az elemeit emeli át egy modern house környezetbe. Könnyed vokál, lüktető alap, és ez a tipikus, de tényleg az a tipikus 2000-es évekbeli napfényes hangzás, hogy az ember nem tudja elképzelni, hogy Ibizán van, vagy csak egyszerűen bárhol a világban egy tengerparton, és nagyon jól érzi magát, és lazul, és ez kell most nekünk, úgyhogy a következő 3 perc 49

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, ura, 2011-ben Flo-Rida ezzel a dallal gyakorlatilag jó kedvet csomagolt, nagyjából 3,5 percbe. A Good Feeling egyik legnagyobb érdekessége, hogy a refrénben hallható női hang Etta James 1962-es felvételéből származik, vagyis egy közel 50 éves szólhang került egy modern klubsláger közepébe, mondjuk ez sem egy mai dolog, az egyszer biztos. A dal több mint 20 országban került a top 10-be, Flo-Rida pedig ismét bebizonyította azt, hogyha ő mondja azt, hogy minden rendben van, és jó érzése van, akkor abból nagy buli lesz. És ezt nemrég Magyarországon is bemutatta. Na!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új táblatokat nyitott a csillagászatban a fizikai Nobel-díjas, kutatásban is segíthet a vadászó macskánkról készült fotó. Egyelőre marad a kellemes ősz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A fő cél, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, illetve jobban megismertetik Magyarország nemzetközi kötelezettség vállalásait. Egyebek mellett workshopokat, tanulmányi versenyeket, előadássorozatokat támogathatnak. Pályázni november 6-áig lehet. Belga részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansennek az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért jár az elismerés. A tudós felismerte, hogy a déli sark jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére. A felfedezés új távlatokat nyit a csillagászatban. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során mennie kell az energiatermelésnek.
1: A házi macskák vadászatát térképezik fel magyar kutatók. A Hunren ehhez a lakosság segítségét kéri. Olyan fényképeket vár, amelyeken vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. A cica szájában hozott egér, madár vagy gyík a gazdának kellemetlen találkozás is lehet. A tudósoknak viszont az erről készült fotó fontos adat, főleg ha a történteket is leírják hozzá. Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog. Akkor a reggeli 10-16 fok után délután már nem lesz több 16-23 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Este 10 után 3 perccel is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Viki. Félbevágjuk nagyjából az én estémet, hiszen 10 óra van még hátra 2 óra, ami rommá van pakolva nagyon jó zenékkel. Kezdésnek egyből itt van Matchbox 20 és a How Far We Come. Ennyi.
3: Ez a Night Shift.

0: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik soha, de soha nem tudják, hogy kit és mikor kell felköszönteni névnapja alkalmából. Vágjunk is bele! Kérem szépen, holnap Amália névnapja van, viszont van ugyebár egy kibővített naptár, mi szerint holnap felköszönthetőek az amálok, a bakácsok, a bekesek, a Garfieldok, a macskának boldog névnapot, a Máriák, a Márkok, a Márkusok és a biztonság kedvéért a Zserárdok. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgod, mert akkor talán nem felejted el, hogy így vagy úgy, de emlékezz meg rájuk. Pont és kész, sakmat, te leszel a legnagyobb sztár, és ennyi. Nálunk pedig most Sheryl Crow jön, ez az All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2003-ban egész Britannia, de azt mondom, hogy egész Európa, hanem az egész világ megőrült azért a három angol csajért, akik csináltak egy olyan szakítós dalt, ami marhára nem volt szakítós dal, hiszen az volt a mondani valója, hogy egy szakítás után az ex annyira hiányzik nekünk, mint mondjuk egy plusz lyuk a fejünkben. Szerintem már tudjátok nagyon sokan, hogy miről van szó. Hát persze, hogy a Sugababes-ről jön a Hole in the Head.

Ezt FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Bob Marley és a Jamin érkezik, egy kicsit átgondolva, de a lényeg az, hogy az alap, tehát Bob Marley dala az Exodus albumról érkezik, amit már kénytelen volt Angliában felvenni, hiszen Jamaikában egy ilyen merénylet áldozata lett. Pontosabban merényletet akartak ellene elkövetni, mert nem sikerült, és hát el kellett menjen onnan. Viszont ő úgy gondolta, hogy nem a menekülés a jó filozófia ebben az időben, hanem az, hogy megtartsa a jó hangulatot, és hozza ezeket a zenéket, és ezt itt továbbítsa az egész világnak. Jó, elment Angliába, de azt szerintem ilyen full biztonsági okok miatt történt. Na, ne menjünk bele, túl sok volt a szöveg. Bob Marley, Jamin, egy picit újra gondolva.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Robin Rez Got To Get, Fit Leila K. És nagy érdekesség, hogy a marokkói származású énekesnőt a duó egy rap versenyen fedezte fel, és annyira jól sikerült, és annyira megtetszett nekik, hogy hát bevették ebbe a dalba. Ez a dal meg annyira jól sikerült, hogy utána meghozta neki a világhírnevet, és leuralta a klubokat megállás nélkül, itt szólóban is. Tehát a cím Got To Get az az énekesnőnél Leila K-nél, mondjuk úgy, hogy a slágerlistákra is igaz volt. Na, ennyit erről.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás keddi éjszakát, én még Falvi Tomi vagyok, a Biki, és indul ennek a csodás keddi napnak az utolsó órája, hogyha eddig nem tudtátok volna. Nyugi, én segítek mindenben, most például abban, hogy feltüzeljük egy picit a hangulatot, hiszen jön Sopol, ez a We Be Burning.
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az a pont, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és én azt mondom, hogy ne is húzzuk tovább az időt. Reggel 7 fokra ébredünk, napközben pedig 25 lesz. Az időjárás, fontosabban az időjárási körülmények pedig nagyjából ugyanolyanok, mint a mai napon. Elég sok napsütés, kevés felhő, hála az égnek, hogy szél nem várható, és a többi, és a többi, és a többi. Se csapadék, se front, se semmi. Úgyhogy egy viszonylag kellemes őszi nap. Ja, az ilyen őszi napok szerintem jók amúgy, ezeket elfogadom. Na meg a következő dalt is. Jön a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Shakira mostanában többszörös mérföldkő, így a női előadók között. Főleg azért, mert az október 3-ai madridi koncertje történelmet írt. Úgy döntöttek, hogy élőben ingyen nézhető lesz az Amazon Musicon, és hát ezt nagyon sokan meg is tették, nagyjából annyian, hogy ilyen nézettsége még semminek sem volt ezen a megosztó portálon. Mondjuk nagy valószínűséggel ehhez még Dua Lipa is hozzájárult, hiszen duettet is énekeltek, meg ő volt az egyik sztár fellépő. Úgyhogy előjáróban ennyit erről, hát Shakirának ez nagyon bejött. Meg annó a Lóka is Dizzy Rascallal, amit én most itt

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, Best FM Magyarország, Best FM Hungary, valahogy így megtaláljátok. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat meg kéne keresni, majd utána venni a fáradtságot és végiggörgetni, lecsekkolni, megvizsgálni. És hogyha ez is megvan, és valamelyik elnyerte tetszéseteket, akkor várunk tőletek egy like és egy követés gombot. És persze, előre is nagyon szépen köszönjük. A folytatásban pedig itt van Kanye West, ő is köszönetet mond, csak a saját maga módján és stílusán jön a Stronger.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este megint találkozunk, hiszen egész héten én vagyok este 8 és éjfél között. Egy a lényeg, hogy most elhúzok hazafelé, nektek pedig nagyon szép estét és jó éjszakát, szép álmokat. Én Mikfalvi Tomi vagyok, a Biki, holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

molekula, molekula, mocorog az atom. A genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkád Lui? Ez az út hova jut?

ártsa másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.